Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: részre pontul egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
1: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

well-being living.

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: Beto Show. Beto Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Beto Show. Beto Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombateste, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.
1: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
2: www.poptarisznya.hu

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a Poptarisznya.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene, Kis Zoltán Zero műsora.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ugye a Szám Misztika Zero Zene minden este, minden hétfőn este 8 órától ingyenes személyes numerológiai elemzésekre van lehetőség, de alkalmanként feleségem Simonyi Vaszlós is aktuális bolygóállásokról beszél és hasznos tanácsokkal lát el mindenkit, de előtte elmondanám, hogy ugye szeptemberben indult a 4 hónapos intenzív online numerológia tanfolyamom, ide még be lehet csatlakozni, minden anyagot visszatudunk elérhetővé teszünk, úgyhogy ezzel semmi gond nincsen, ha valaki nem akar lemaradni.

0: szimbólumrendszerével ti is tanulhattok, és amit mi tudunk, azt meg is tanulhatjátok tőlünk. A mérleg Merkur az egyensúlyra törekvő gondolkodás. Ugye a mérleg mérlegel, Merkur gondolkodás, és ez a mérleg Merkur az oroszlánban járó Jupiterrel egy nagyon jó kapcsolati fényszöget létesít hétfőn, ami által könnyebben megtaláljuk a közös nevezőt másokkal. A Hold pedig hétfő este belép a vízöntő jegybe, amiről tudjuk, hogy ilyenkor a foghúzás meg a fogtömés nem ajánlatos, viszont kissé tárgyilagosabban fogunk tudni ránézni az érzelmi helyzetünkre. A Hold ugye az érzelmi helyzetünket, életünket befolyásolja. Kedden egy sokszorozó nap lesz, ez tanácsos kihasználni, mert amit ma teszünk, az sokszorozva hat. Például többen fogják megnézni a posztjaidat.
1: Na, tehát kedden.
0: Igen.
1: Akkor posztolunk.
0: Mindent arra kell használni, amire való, mert akkor a legnagyobb a hatásfoka. Szerdára virradó éjjel a nap belép a mérleg jegyébe, ez az őszi napfordulónak a kezdete, és a következő hetekben már így nagyobb hangsúlyt kap az együttműködés és az egyensúly keresése mindenkinek az életében. Ez a harmónia iránti igény azonban könnyen, ha túlzásba esünk, akkor halogatáshoz vezethet, vagy túlzott alkalmazkodáshoz. Szerdán délelőttől üres járatú a Hold, ezért a nap további részében az események, amik kívülről jönnek, azok sürgetőbbé válhatnak, viszont nem érdemes túl sok újat indítani. Ezt kedden tegyük meg. Csütörtökön reggel már a halak jegyébe lép a Hold, ami által érzékenyebbé válhatunk, és mások hangulatát is jobban megérezzük, jobb az intuíciónk. Nem ajánlott a fodrászat, ezt már ismeritek, vagy a hajfestés. A kínai asztrológia szerint ez egy szuper jó nap lesz, mert a hosszú távú sikerek napja, tehát amit most csinálunk csütörtökön, az hosszú távon sikerre van ítélve. Pénteken hangsúlyosabbá válik a nap, Neptun és a Plutó egymáshoz való viszonya. A nap majd szemben áll a Neptunnal, de ez már így marad majd szombaton is, és ez ilyen bizonytalanságra ad majd lehetőséget, hogy a döntéseinkben hajlamosak leszünk elbizonytalanodni. Amúgy is mérlegnap van, plusz még ez a Neptun szembenállás még ráerősít. Tehát szombaton marad a Nap-Neptun szembenállás, ilyenkor nehezebben tudjuk eldönteni, hogy a céljaink reálisak, vagy kevésbé, tehát az elképzeléseink helyese. Ezért pénzügyekben, vagy szerződéseknél elhamarkodott döntéseket hozhatunk, ezért érdemes vagy kicsit várni, vagy mérlegelni jobban a helyzetet. Viszont szombaton már belép a Hold a Kos jegyébe, és ez a Kos, mint tudjuk, uralkodó bolygója a Mars, tehát kicsit harciasabbak lehetünk, plusz még egy teli Hold is lesz szombaton, ami még jobban fokozza a feszültségeket, és ilyenkor jobban érezzük, hogy mindenkivel harcolnánk, de megint csak harmóniát kell teremtenünk a harciasságunk és a túlzott együttműködésünk között. Vasárnap marad a Kos jegybe a Hold, ez a fizikai teherbírásunkat jobban megnöveli, viszont mivel kockázatnap lesz, ezért vigyázzunk,

0: hogy mennyire hagyjuk eluralkodni rajt magunkon a túlzott aktivitást, vagy adott esetben agresszivitást.
1: Hát a kosholban azért egy kicsit agresszívabb lehet mindenki, úgyhogy ne veszünk hát, össze a kedves barátainkkal, szeretteinkkel, ha lehet.
0: Igen, úgyhogy vasárnap vigyázzunk, hogy ne bántsunk meg senkit. Úgyhogy körülbelül ez a jövő hétnek a érdekesebb bolygóállása, amit használjatok ki.
1: Hát Évi, köszönjük szépen a hasznos információkat, jó, ha ezt tartjuk magunkat, mert esetleg jobban jövünk ki a dolgokból.
0: Aki ösztönösen él, az belelép az összes gödörbe, de ti nem, mert ti már tudatosan éltek.
1: Hát jobban teszünk, ha együttműködünk a természet erőjével, és ennek megismerésére van lehetőség, mint mondtam. Numerológia tanfolyam, asztrológia tanfolyam, szeretettel várunk benneteket. Évi, köszönöm szépen az információkat, kikapcsoljuk magunkat, és ezt is leveszük innen, jó? Várjál, akkor ezt így lehalkítom, várjál, és kikapcsoljuk ezt is. Egy kis technikai átállás, de ez nem, már meg is vagyok vele. És már is itt van, hogy elemzés a képlet, igen, de közben azért a kamerát átállítom, hogy mégis valamilyen szinten látható legyek, ami nem hátrány esetleg. Jó, akkor így vagyunk, kedves barátaim. Mondanám tovább a lehetőségeket. Azt kérdezi Víg Marianna hallgatónk, nézőnk, hogy lehet tőletek kérdezni a jövőről? Természetesen lehet. Csak küldd el a kérdésed és küldd el a születési adataid, légy szíves, mert a numerológia a születési dátumok számaiból következtet, és a nevünk betűinek a számértékéből is. Ugye a sorsunk, a személyiségünk benne van ebben az energia képletben. Úgyhogy itt mondom is a lehetőségeket, ugye a poptalisza.hu üzenőfalára is jöhetnek az üzenetek. Egy időben működik az adás, az élő adás a Poptalisznyával. A YouTube csatornámon pedig szintén van egy üzenőfal, úgyhogy ide várom az adatokat, a kérdésekkel, és ami végül de egyáltalán nem utolsó sorban fontos, ugye van egy nem emelt díjas telefonszámunk, ez így hangzik, hogy plusz 3630 88 65 150, és ha Viberen hívsz, szokás szerint elmondom, akkor teljesen ingyenesen tudunk egymással beszélni a világ bármelyik pontjáról, úgyhogy használjuk ezt a lehetőséget, és előre bocsájtanám, hogy az élőtelefon elsőbséget élvez az üzenőfalon lévő üzenetekkel. Szeretem, ha élőben kommunikálunk, mert ez mindenki számára sokkal tanulságosabb lehet, hogy mennyi mindent árul el a numerológiai képlet rólunk. És már is van egy élőtelefon, már is kapcsolom az illetőt. Halló, jó estét kívánok, halló!
2: Jó estét kívánok, Tótné Víg Marian vagyok.
1: Tótné Víg Marian?
2: Igen.
1: Hát akkor te vagy az, aki ide írtál, ugye?
2: Igen, de én most furcsa módon a YouTube-on nézlek, és
1: ott
2: teljesen más, tehát ott beszélsz, és most itt mást hallok, melyiket halkítsam le esetleg.
1: Hát a YouTube-ot halkíts le, légy szíves, mert ugye itt van egy kis interferencia, tehát van egy kis késés, fáziskésés, jó? Úgyhogy a YouTube-ot ezt nem koncentráljunk az élő telefonra, köszönöm, hogy hívtál, és már is, hol van a képletem? Hol van a program? Egyébként csak úgy mondom nektek, hogy Jockey Ewingnak ma van a születésnapja, 1931, szeptember 21, nem semmi a képlete, hát akinek 10-es 1-es a magánzók értéke, ugye ez a tudattalatinkat mutatja, az van, amit ő akar. És a Larry Hangman, van még egy keresztneve egyébként, de ezt a nevet használta, ezt ismerjük mi is tőle.
2: De ő már nem él.
1: Már nem él, valószínűleg nem él. Azt nem tudtam elolvasni róla.
2: Úgy tudom, hogy ő elhunyt valamikor.
1: De akinek egyes a névszáma, az is természetesen vezetőként jelenik meg. Hát ő éppen olajmágnásként szerepelt ebben a filmben, és nem mondom, hogy szerettük, mert nem ő volt a pozitív szerep.
2: Hát egyébként az állatban,
1: de azért mindenki kedvelte az egész sorozatot annak idején.
2: Így van.
1: Az egész ország nézte
2: meg.
1: Így van, persze. Kedves Marian, akkor Víg Marian, ezt a nevet írhatom?
2: Igen, beszéltünk Marian. Már egyszer.
1: Régebben, de... érzésem.
2: Igen, de annyira minden stimmelt, hogy én azt mondtam, hogy nem csak az éppen akkori dolgot kérdezem meg tőled, hanem ha egyszer csak lesz módom rá, akkor kérdezlek a továbbiakról is. Annyira minden pontosan bejött, és minden annyira stimmelt, hogy szinte borsozott a hátam, amikor a történetek úgy végződtek, és ahogy ahogy azt te nekem el is mondtad.
1: Na hát, köszönöm a visszajelzést. Hoppá, neked is ugyanaz a teljes népszámod, mint a Jockey Huey-nak. Hoppá, kedves Marianna. Ez nem gyenge. Figyelj, és akkor volt még egy családi neved is, ugye azt használod?
2: Tótné, de azért, hogy ne használom, meg van, csak elhunyt a férjem, és most már csak maradok a sajátomnál, meg mindig is ezt használtam, az az igazság.
1: Hát igen, ugye sokszor felmerül a kérdés, ha egy nő már elválik, vagy bármi történik, még éveken át viseli a férje nevét, azt jelenti, hogy cipeli a múltat magával.
2: És ezzel is... Azt szerintem mindig is fogom, tehát én azt már nem változtatom meg, amíg csak élek, legalábbis a mostani gondolkodásom szerint, de azért amit kaptam az életbe, az megmaradt. Tehát az az első számú, ez a Víg Marianna, úgyhogy ehhez ragaszkodom is nagyon.
1: Na hát, azt kell mondanom, kedves Marianna, hogy hát 1966-ban születtél, csak ezt a populáris hallgatói számára mondom, akik nem látják, hogy én miből dolgozom. 0203-27-9-es vagy a nehezett, Marianna, hogy hát jó, nyilván te az a generáció, hogy amikor még a férfi férfi volt, a nő meg nő volt, és volt olyan, hogy házasság.
2: Így igaz, sőt, 40 év az benne is van.
1: Igen, igen.
2: Tehát mi ezt megszoktuk, nem igen.
1: Akkor, sőt, akkor még, nem tudom, a 60-as évek, hát akkor még simán, nem volt, még a 70-es években is egy nőnek föl kellett venni a férje teljes nevét, úgy, ahogy volt.
2: Ez volt a szokás, de ez olyan egyértelmű is volt, sőt, büszkék voltunk rá, mert hát azért az embernek, ha van párja, akkor névügyileg is szeretne hozzátartozni, tehát ez nem is volt kérdés.
1: Hát ez nagyon aranyos.
2: Sőt, hát ugye az ember a gyerekeit is úgy nevezi, akkor valahogy evidens, hogyha most ez olyan furcsa lett volna akkoriban, hogyha én csak Víg Marian vagyok, közben a gyerekeim Tótok, tehát olyan nem is lett volna igazán jó, tehát nem kérdés szerintem.
1: Ez egyértelmű, de ma meg már látod, a lányok azt mondják, hogy nem veszem fel a férjem nevét, mert nem adom fel a személyiségemet, az egyéniségemet.
2: De ez olyan hülyeség. Mit mond a gyereknek, hogy te mi vagy, mit tudom én, Jakab, én meg mi vagyok, akármi, igen. Tehát.
1: Hát ez a divat, olyan... igen, ez a divat, hogy mind a két névet használják valahogy, de először a férfi nevének kell lenni akkor is egyébként, mert a rend, ez a férfi, a nap, a nő, igen. A hold. Jó, kedves igen, Marianna, szuper képleted, és megmondom, minden elismerésem, mondom, ez a generációs tulajdonság, ugye azoknak az évnek a születte vagy, akkor mikor még fontos volt a párkapcsolat, fontos volt a házasság, de ránézve a képletedre, biztosan mondtam a múltkor, hogy azért csupa páratlan számot látok magam előtt, és a páratlan számok férfias energiát jelentenek, ezzel jelenti azt, hogy te nem vagy egy nagyon vonzó, szimpatikus, szép hölgy, hanem ez egy energiaképlet, és csupa páratlan számot látok magam előtt, igen. Kivéve a 2. februári születési hónapod. 3-án születtél, 9-es a sorsmisszió számod, az életfeladat számod. Ez a legmagasabb szellemi szám, azért ez nagyon szellemi, igen. Képességeket jelent. 3-as a magánzók értéke, ez a Merkur, ez egy pozitív hozzáállás az élethez, hogy igen, jól akarom érezni magam, sikeres is akarok lenni. 7-es a másalanzók értéke, így röviden elmondom, hogy az első ellenbésnél szoktam erről beszélni, a képek különböző, igen. Elemeiről. Ez a Szaturnusz bolygó azt jelenti, hogy te milyennek mutatod magad a külvilág felé, a Szaturnusz pedig azt jelenti, hogy nagy elvárásaid vannak magaddal és másokkal szemben is, és ez nem az érzelmekről szól, hogy nem érzelmileg akarsz kapcsolódni a külvilághoz, de hásnak sok érzelmi energia van a te képletedben, és a névszámot pedig ebből kifolyólok 3-7, úgy összeadjuk a magánzók és a másalanzók értékét, 10-es és 1-es kapunk, mert még azt jelenti, hogy ezzel a névvel vezetőként jelensz meg a világban. Biztos, amikor ezt elmondtam neked, és erre mondtad, meg egy csomó mindenről beszéltünk, hogy akkor, és köszönöm a visszajelzést, hogy mert azért szeretem az élő beszélgetést, mert itt rögtön kiderül, hogy amit én mondok egy képletből, arra a visszajelzésből láthatjuk, hogy általában működik a dolog, és nagyon jól működik.
2: Igen, és abszolút. Tehát az előzmények is furcsa módon, mert tényleg én nem vagyok egy ilyen nagy asztrológiai búvár, meg ilyen számmisztikás, meg akármi, és kimerem jelenteni, hogy pont miattad kezdett jóformán érdekelni, és ezért is hívtalak vissza is, mert gondoltam, hát ha szerencsém lesz még egyszer, mert annyira összefüggtek a dolgok az előzményekről is, meg amit mondtál is, hogy egyszerűen tényleg úgy valahogy megmozdult bennem a gondolat, hogy ez komoly lehet, tehát azért úgy, hogy nem ismer valaki, és csak a számaimat ismeri, a nevemet ismeri, mikor születtem, tehát az alapján olyan számomra egy kicsit elképzelhetetlen volt, pedig hát végül is minden rendszer számrendszer, tehát maga a Fibonacci-tól kezdve mindenki, mindent felosztható számukra, de valahogy ez úgy elment még eddig mellettem, és nagyon-nagyon örülök, hogy úgy tudok bízni is most ebbe már, mert tényleg alá tudom támasztani, hogy rengeteg igazság van benne.
1: Hát én azt mondom, hogy legyünk szkeptikusabb, meg kell tapasztalni azt, amit hoz elénk az élet. Ha kipróbáljuk és segített nekünk, akkor jó helyen voltunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, ez működik. Ha meg nem voltunk olyan, nem kaptunk jó információkat, vagy nem kaptunk segítséget, akkor pedig valószínű, hogy többet nem megyünk oda.
2: Sikerült.
1: Persze, akkor úgy sikerült, ahogy volt, de maradjunk a pozitív esetnél. Kedves Marianna, miben segíthetek, mire vagy kíváncsi?
2: Hát annyit szeretnék tudni, hogyha most így ezt abban maradt ez a jelennél valahogy a dolog, hogy vannak előre gondolataim, tehát azért úgy nem szoktam soha semmit a véletlenre bízni, hogyha tehetem, persze, hát tudod, az élet az elég nagy viccmester, úgyhogy ő képes bármire, ettől függetlenül, de úgy szeretnék tudni például, hogy ha lehet ilyeneket, hogy egészség, mit tudom én, a gyerekeimnek esetleg a jövője, tehát hogy mi várható egy kicsit, tudod.
1: Hát ugye, hát beszéljünk róla.
2: Persze tudom, gyerekekről. Hogy nem. Igen, parancsolj.
1: Hát harmadik szeméről azért nem illik információt kiadni, és arra nincs is időnk, mert körülbelül...
2: Értem.
1: Szóval, de a te képletedről és az életed időszakáról, milyen időszakában vagy az időben, most ezt rosszul mondtam, de milyen személyes éved van, inkább lefordítanám. Igen. Erről szívesen beszélek, és vannak hosszabb, rövidebb időciklusaink is, nagyobbak is, 9 évesek is vannak, úgyhogy erre vagy kíváncsi, ha jól feltételezem?
2: Valami hasonló, igen. Egyébként a gyerekeimről csak annyi, hogy minden rendben lesz velük, vagy nem. Tehát lesz nekem nagyobb nehézségek, vagy sem, de hogyha ilyesmit úgy nem nagyon jó, inkább csak ők személyesen jobb, ha kérdezik, akkor nem kérdezem. Tehát úgy nem akarok róluk különösebbet tudni, mert ismerem őket, csak az, hogy mit tudom én, lesz-e nehézség.
1: Kedves Marianna, nem ismerem a gyerkeid képletét, nem. A nevét, se tudom, nem tudok róluk semmit, úgyhogy...
2: Tehát ez csak számuk alapján.
1: Hívjanak föl nyugodtan, ha mondd meg nekik, hogy ez hasznos dolog lehet számunkra. Hívjanak föl nyugodtan jövő héten, vagy most is hétfőn.
2: Na majd megsugom.
1: Este 8-tól 9-ig, és a lehetőség itt áll számunkra. Vagy van egy ingyenes kalkulátorom, még ellen felejtem, a honlapon van, csak beírja, a fiad lányaid vannak, vagy hogy vagytok?
2: Egy fiam, egy lányom.
1: Na hát akkor csak beírja a nevét, a honlapomban van egy ingyenes számisztikai kalkulátor, és kap egy 6 oldalas elemzést saját magáról, vagy bárki másról. Jó. Figyelj, neked pedig mondanám azért, mert megy az idő, nagyon jó vele beszélgetni, okos, intelligens hölgyel beszélgetnek.
2: Majd hallgatóság leszek most, hogy más is szóra kerüljön.
1: Figyelj, a lényeg az, hogy 6-os éved van, ugye a személyes évek a legfontosabbak, ugye 9 éves periódusaink vannak, és 9 számunk van, és a 6-os év az a családról szól, a családi eseményekről szól, ez lehet pozitív is, mondjuk lehet, hogy éppen férhez megy, vagy megnősül a fiad, vagy a lányod férhez megy, tehát ilyen pozitív családi események is lehetnek, anyagilag megterhelő, mert azért az esküvő az nem 2 forintba kerül azért, kicsit többet.
2: Nem félek ettől, és azt hiszem, hogy az nagyon sok véletlennek kellene, hogy összejöjjön.
1: Ja.
2: Nem akarnak nősülni, nem akarnak férhez menni.
1: Hát hány évesek?
2: Hát 35 a kislányom, és a kislányom, nagylányom, 38 a fiam, tehát, de ettől függetlenül sem szeretnének egyelőre, nem tudom. Tehát ez a korosztály kiszámíthatatlan.
1: Nagyon.
2: Vannak kapcsolatok, minden ilyesmi, de valahogy nem jutnak el arra a pontra, hogy azt mondják, hogy ráteszem az íre a pontot.
1: Csak egyet mondjál, remélem nem a Mama Hotelben laknak.
2: Nem feltétlen, de ettől függetlenül van, amikor. Tehát van sajátjuk, de szerintem többet vannak itthon, mint egyébként más. Tehát jól érzik magukat, tehát most mit mondjak, na? Hát, de ettől van külön életük, tehát nincsenek hozzám ragadva.
1: Hát felett csak... emberek éljék a saját életüket, de viccel.
2: Persze.
1: Figyelj, Marianna, 6-os éved van, mondom, ez egy családról szól, az otthonnal kapcsolatos dolgokról szól. Uh-huh. Tehát abszolút aktuál, mert ilyenkor az embernek a 6-os száma Vénusz bolygó. Ilyenkor az embernek ösztönösen felerősödik a harmónia iránti vágya meg. Csak jut eszembe, hosszú még az élet, hogy a szexuális kisugárzásunk is felerősödik, főleg a tiédben, neked van 6-os éved. A vonzerődés,
2: nem szeretném, a vonzerődés, ez most nagyon nem.
1: Csak nem. De azért elmondom, hát ha mások is, akik február hónapban, mint a 3-án, 12-én és 21-én születnek, azoknak is 6-os évük van. Sőt, akik novemberben, mert a 2-es számból novemberben is 2-es kapunk, tehát novemberben így szoktuk mondani, hogy a 3-as napokon, 3, 12, 21 és ugye 30-a ott van még. Ugye tényleg a 6-os éve szerelmes év, és most pont a közepén vagy, így nagyjából, tehát azért lehet, hogy megérint valaki kedves ember, aztán te fogsz legjobban csodálkozni. Ennyire lezártad a szívecskédet?
2: Muszáj, mert muszáj. Azért tudod, de hogy nem, nekem tavaly ment el a férjem, és gyakorlatilag olyan szinten le vagyok nullázva ilyen gondolatokkal, hogy nagyon, és talán ezért is vannak egyébként többet a gyerekeim, mint egyébként, mert nagyon így összezártunk, és gyakorlatilag.
1: Világos, ez most volt. Figyelj, ez tavaly tavasszal volt?
2: Igen, tavaly május.
1: Vannak itt ilyen összefüggések, amik erre utalnak. Igen, komoly függetlenedés van sajnos. Nagyon. Hát valóban ez most történt nemrég, úgyhogy ezt ki kell pihenni. Úgyhogy akkor beszéljünk arról, hogy az otthon felújítása, a harmónia iránti vágyunk is felerősödik. Tehát ilyenkor aktuális a lakásfelújítás, a házfelújítás például.
2: Igen, az állandó.
1: Aminek szintén anyagi kiadása van, mert azért a harmónia, azért a szépség az azért pénzbe kerül. Meg az emberi kapcsolatok fontosak, tehát aki egyedül él, és milyen érdekes, hogy mondtad, hogy a gyerekeid meg törődnek veled, foglalkoznak veled, hál' Istennek, mert azért foglalkoznak a te bánatoddal is, amit azért ki kell pihenni, arra nem elég ez egy idő. Igen, úgyhogy hogyha azért mondom, hogy nem vagy egyedül, mert ha valaki 6-os évében van és egyedül él, ilyenkor nagyon felerősödik a magányosság érzete, és tényleg azért van az, hogy a 6-os évben kötött kapcsolatok hosszú távon működnek, mert annyira fontos ez a belső késztetésünk, hogy szeretetre vágyik az ember mindenki, de még ilyenkor még jobban ez felerősödik, ez a belső késztetésünk. De hát ha te nem vagy nyitott erre, akkor ezt nem erőltetjük, és figyelj, de hát azt mondanám, hogy ez a 6-os év lehetősége, látok szűkebb időpar, rövidebb intervallumokat is. Visszamenőleg egy fél éve, ugye hát a vízöntő napod van, a vízöntővel már az oroszlán van szemben, ugye, mint tudjuk. De az első fél éved is ilyen valamilyen vesztés hozott, én azt látom. Kitől
2: váltam? Hatalmasat. Az édesanyám halt meg, úgyhogy ő a legnagyobb veszteségért. Igen, ezért mondtam, hogy elmondtad a múltkor, és nem hittem el, és utána halt meg az édesanyám pontosan. Hát, tehát azért mondom, hogy lehetetlen, és mégis lehet. Hát tehát volt nagyon sok minden, azért mondom, hogy
1: hát nehéz időszakod van, az biztos.
2: Nagyon biztos. Kemény, igen.
1: És hát most itt akkor, most van előtted még egy fél év, a februári vagy 5 hónapod, és az azt jelenti, hogy hát itt ilyen, inkább ilyen kicsit lelki bánatot látok, depressziót látok. De azt mondom, hogy ebből te nagyon erős vagy.
2: Tehát ebből te föl fogsz épülni. Nagyon erősen,
1: és ez céltudatossá tesz téged, tehát ki fogsz ebből jönni. És nagyon a 9-es személyiség típusban tartozol, 9-eseket nem kell félteni, nagyon hosszú életűleg. Lehet, hogy mindig van valami kis apró probléma, de nem féltelek tényleg téged az egészség szerint.
2: Pedig egy kicsit most már minket is lehetne félteni.
1: Hát, örülnek, hogy te az erősebbek közé tartozol. Kedves Marianna, úgy repül az idő veled, hogy őrület, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy örülök, hogy beszéltünk, és hát
2: rendben.
1: Sok lelki erőt kívánok neked, és pozitív.
2: Nagyon köszönöm szépen, meg hogy sikerült veled ismét beszélnem, de hagyok másokat is. Köszönöm. Jó. Sok sikert neked. Köszi. Továbbra is.
1: Szia, minden jót. Szia. Oké. Na, hát működik a telefon, kipróbáltuk, úgyhogy akkor jók vagyunk ez ügyben. Már is nézem itt a dolgokat az üzenőfalon. Azt mondja, hogy úgyhogy hívjatok plusz 36 30 88 60 550 a stream, mert úgy látom minden működik. Igen, azt mondja, hogy itt van pedig Madi Csilla, ha jól veszem ki az e-mail címéből. Született, azt mondja, engem érdekelne a párkapcsolat és a gyermekeimmel való viszonyom is. Született 79. május 19-én. Hát kedves Csilla, megnézzük akkor, jó? Én már ide, hogy tényleg Madi Csilla a neved, jól sejtem, jól gondolom én ezt ebből az e-mail címből. Borinék Elemen Margit is megint itt van, hál' Istennek, nagyon kedves, aranyos tanítványom, és örülök, hogy intenzíven foglalkozik ő is a numerológiával, mint hogy sok más tanítványom is ottan van. Na, azt mondja, hogy jó, Csilla, kedves Csilla, írjam el ide csak egy igent, hogy Madi Csilla vagy, jó? Mert én ezt logikusan erre következtetek, jó? Köszönöm, beírom a neved, és 790519 már is, 790519, 75, egyébként de buta vagyok, nem a nevedet akartam kimásolni, de beírom a neved így, hogy kézzel Madi Csilla, mert nem egy hosszú név, és nem, csak nem téveztem el, és akkor ide bemásolom, ide. Akkor most a születési dátumot, ha melyen jól sikerült kimásolni, tessék, és bent is van. Rendben van, Madi Csilla, itt vagyunk, meg vagyunk. Kedves Csilla, azt mondja, hogy megnézem, hogy kérlek, hogy jelezz vissza, engem érdekel a párkapcsolat, azt írja, és a gyerekeimmel való viszonyom is. Jó, hát én erre szívesen válaszolok, megvannak a születési adataid, Madi Csilla, és ide van írva, hogy 44-73, azt nem tudom, hogy milyen számok, de ha neked ez jó, akkor remélem, hogy jó lesz. Jó, na, kedves Csilla, hát akkor nézzük, azt mondja, hogy 1979-05-19, amiből van még egy egyesünk, ugye a számokat, a születésnap számait, ami két egyűek, szintén összeadjuk és egy számjegyre egyszerűsítve értelmezzük, 19-1 meg 9-10, 1 meg 0-1-es, tehát nem kevesebb, mint 4 darab egyesed van, milyen érdekes, ezek a születési dátumunk számai a személyiségünk alapjait jelentik, és a számok túlsúlya és kibillentséget jelent, és a számok hiánya is problémát jelent. És ugye első ránézését mutatom az egérrel, aki látja, nyilván a YouTube-on azt lehet látni, úgyhogy van, tehát a 19-én születél, ezzel együtt nem kevesebb, mint 4 darab egyes van az alapképletedben. Az egyes szám pedig a napszáma, az egót jelenti, a vezetést, a kreativitást is persze, az eredeti gondolatok hordozója, a 19-es szám is egy nagyon jó karrierszám egyébként. Csak ugye nem mindegy, kedves Csilla, hogy férfinek vagy nőnek a képletét nézzük, tehát a személyiséged alapjaiban nagyon sok keménységet látok, határozottságot, és ötös a sorsmisszió számod, ami azt jelenti, hogy ez a Jupiter bolygó, hogy ez a feladatod, az élet feladatod ezzel, hogy ugye a bölcsességet, a tudást, a megértést és az optimizmust is képvisel többek között. Viszont tudni kell azt, hogy ugye hát 79-ben születtél, tehát már fiatalabb vagy a korábbi korosztályokhoz képest, de itt is már ezen nem független korosztályról beszélünk, hogy azt mondta, azt kérdezett, hogy a gyerekeiddel való kapcsolat milyen, akkor ez egy jó hír, érdekelne a párkapcsolat, és a gyerekeimmel való viszonyom is, igen, hogy azért itt is sikerült a családot megcsinálni, csak akkor a kérdésedben benne van az, hogy akkor érdekelne a párkapcsolat, mert valószínűleg a párkapcsolat valahogy most ebben az időszakodban nem működik. És nem tudom, hogy hány éve nem működik, mióta nem működik, de hát ezt azért mondom, hogy hívjatok telefonon nyugodtan, plusz 36-30-88-60-550-t élőben is látjátok, hogy minden meg tudunk beszélni, és én igyekszem okosan, értelmesen és jó szándékúan segíteni annak, aki hozzám fordul, tehát itt nem alázunk senkit, meg nem vagyunk agresszívak. Volt egy pszichológus, aki azzal lett sikeres, hogy kicsit különlegesen fejezti ki magát, de az én személyiségemtől ez távol áll. Én tényleg a legjobb szándékkal próbálok segíteni, és kedves Csilla, most egy kicsit megijesztelek téged, hogy nagyon kemény tudsz lenni. Van négyesed, a négyes számod is, 41-es, 5-ös a sorsmisszió számod, a négyes szám a földszám, akinek van egy négyese, annak nincs problémája a munkához való hozzáállással. 5-ös a sorsmisszió számod, ráadásul májusban születtél, 2-5-ösöd is van. Ezek a számok a személyiségünk alapjaiban nagyon fontosak, mert a négyes szám hiánya is problémát jelent, meg az 5-ös szám hiánya, a Jupiter bolygó, ami a személyiségünk középpontja is. Ha hiányzik, akkor nincs elég önbizalom, ott valami beesik, valami nem úgy működik, ahogy kéne, és különböző kibillentség lehet belőle, de most nem ezekről a számok hiányáról beszélek, hiszen éppen pozitívan mondom, hogy ezek vannak. Május 19, tehát azt mondom, hogy egy nagyon független személyiség vagy a születési számaid alapján, és hát nagyon jó szellemi erőket látok. Ez az 1-es, 5-ös, 9-es vonal, úgy hívjuk, ez a legerősebb, az 1-es, 5-ös, 9-es számok vonala, ezt úgy hívjuk, hogy a felfogó képesség vonala, úgyhogy itt ezzel sincsen semmi baj, mert itt van a legtöbb energia, és mondom, az anyagi világ az 1-es, 4-es, 7-es vonal így lefelé, függőlegesen azt úgy hívjuk, hogy az anyagi világ a földhöz kötöttség vonala. Neked ez nagyon erős, tehát számodra nem probléma, ugye van egy bika napod, a bikák, én is bika vagyok, én áprilisi vagyok, de a május májusi gyerekkori számunk, a születés hónapja, az egy sokkal jobb gyerekkori lehetőségeket jelent, mint mondjuk a 4-es gyerekkor. Nem kell senkit sajnálni, engem se. Az 5-ös gyerekkor is eleve feltételezi, hogy jó körülmények közé születtél, remélem ez így is volt. 5-es a sorsmisszió számod, és egyetlen bajom van ezzel csak, mert ugye nem vagyunk tökéletesek, és ez egy energiaképlet, és ezek a páratlan számok független számokat jelentenek, független személyiséget, és a sorsmisszió számod, az életfeladat számod, az 5-ös a Jupiter nem csak a tudás, a bölcsesség száma, szimbóluma és energiája képessége, hanem a szabadság és a függetlenség szimbóluma is, tehát mint személyiségtípus az egyik legfüggetlenebb típusba tartozol. Na most egy kicsit szünetet tartok, mert valaki hív telefonon, él a lehetőséggel. Halló, tessék, jó estét kívánok!
2: Jó estét, Csilla vagyok.
1: Te vagy a Madi Csilla?
2: Igen, jaj, de már amúgy, még... mert hogy Madi Csilla ugye az e-mail címem, és az e-mailben ékezet nem szerepelhet, úgyhogy...
1: Mádi vagy? Mádi. Jó, és mit mondtál? Nincs másik neved ezután?
2: Nincs.
1: Mádi Csilla. Jó, köszönöm szépen. Tudod, mit kijavítom az albetűt A betűre, mert tényleg nem mindegy. Nem mindegy, már is kijavítom, hogy tényleg itt aztán tényleg meglegyen a jó érzésünk, kedves Csilla. Na hát akkor figyelj ide, és merre a országnak, világnak melyik részéből telefonálsz?
2: Hajdú-Bihar megye.
1: Jó van. Jól vagytok arra felé?
2: Annyira nem, de visel.
1: És miért nem vagytok jól?
2: Hát, mert ugye a gazdaság nem úgy működik, ahogy kellene.
1: Hát
2: igen. De máshol sem nyilván, tehát, hogy most a verdet sem.
1: Jó. Figyelj, kedves Csilla, na hát, tehát azt ott tartottam, hogy azért egy meglehetősen független személyiség, de mondtam is, hogy egy kicsit rávieztek, hogy ezek azért nagyon kemény, független személyiséget jelentenek, a személyiséget számai. De például mondok valamit, de a nevedben meg olyan jó energiák vannak, ami a párkapcsolat szempontjából is jó esélyt ad. Elmondom, hogy miért gyorsan, kedves Csilla, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Jó, mert akinek a magánhangzók értéke 2-es az a hold száma, az egy jó esélyt ad az együttműködés. A hold az együttműködés, a befogadás, a gondoskodás, az együttérző képesség, a segítségnyújtás, és neked 20-asból jön ki a Mádi Csilla névben. Na milyen jó, hogy csak azért, de nem csak azért hívtál, hogy kijavítsuk az A betűt A betűre, ugye?
2: Nem csak azért, hanem ezt mondtad, hogy hívjatok.
1: Nagyon
2: és
1: helyes.
2: Mondom, hát, mivel én vagyok soron, akkor hívlak.
1: Jó van, szuper. Viszont na, mondom, az 20-as számban ugye az éró, amelyik szám mellett áll, annak az energiáját a sokszorosára felerősíti, és a 20-as szám az pedig felerősíti azt a fajta együttműködési készséget, jó szándékot, segítségnyújtást például a személyiségedben, hogy nagyon aranyos tudsz lenni, ez a hold a befogadást is jelenti. És azt mondom, ez például nagyon jó esélyt ad a párkapcsolat szempontjából. Hát, ha van 2 gyermeked, azt írtad nekem, ugye?
2: 3.
1: Ja, gratulálok. Tehát itt azért a családot megcsináltad, és a neved képletében azt mondom, ez a 20-as, 2-es, ez nagyon jó esélyt ad a párkapcsolatra. Ugye elsősorban így nézem egy nő képletét, mert nem mindegy, hogy nőnek vagy férfinek nézzük a képletét. Csak zárójelben mondom, ha valakinek 20-as a belső énje, akkor mondjuk azt férfi esetében azt nem tartom jónak, mert ez nem a határozottságot erősítené. De neked ez egy sok-sok jó szándékod ad, és jó esélyt arra, hogy megcsináltad a családot is, mint látjuk, igaz?
2: Igen.
1: Tehát jó szándékkal belementél, csak milyen érdekes, hogy ez a sok jó szándék ez mit hozott. Mert te vagy az ideális segítőtárs ezzel. Mutatom a mással hangzók értékét, például a 9-es, ami a 6-os a Vénusz bolygó, mint tudjuk, majd a személyiséged alapjairól is beszélhetünk, mert itt azért látok számok hiányát is látom. De maradjunk a neved képleténél. 9-es a másolandóid értéke, ami az önzetlen szeretet száma. Tehát belül is a belső éned a maga, ha nem tudom, ez a jobb működik a numerológia, mert ha valakinek nem tudjuk, hogy mikor született, semmit nem tudunk róla, csak a nevét ismerjük, akkor is már rengeteg információval rendelkezünk az illető személyiségével kapcsolatban, hogy mi a habitusa, mik az ő vágyai, mi az, amit elutasít, mi, amit szeret, kedvel. És a 9-es külsőjén is egy nagyon rendes emberé tesz téged, kedves Csilla, mert ez azt jelenti, hogy képes vagy arra, hogy önzetlenül adjál segítséget bárkinek, bármikor, amire éppen szükség van. Így van ez?
2: Is van, igen.
1: Igen. A 2 összege pedig, ez már matematika, 2 meg 9, 11-es és 2-es a teljes névszámod, ami azt jelenti, És most már elérkezünk a párkapcsolati témához. Egy mesterszámból jön ki, 20 meg 18 a másállandó kéteket, 38, 11 kettes, ez egy mesterszám, de kettes, ami a teljes népszámunk a sorsunk alakulásában is szerepet játszik, azt jelenti, hogy csapatemberként lehet ezzel igazán sikeres, de szerintem a te csapatemberségeddel a nagyon nagy probléma nem lehet. Habár a születési számaid alapján meg ott látok ambíciókat. Na, hogy van ez?
2: Csapatként is tudok működni, de egyénileg ez a ugye egy másoktól függetlenül is szeretem csinálni a dolgaimat. Tehát, hogy igazából alkalmazkodom mindkettőhöz.
1: De azt kérdezem tőled, hogy milyen ambícióid vannak, vagy voltak először is egy független személyiség vagy, azon belül, hogy házasságot kötöttél, három gyermeket szültél, és mint tudjuk, ugye most nincs párkapcsolatod, igaz?
2: De most van.
1: Van, de a kérdésedben az derül ki, hogy akkor ezen a területen mi újság van.
2: Van párkapcsolatom, de már nincs. Tehát volt egy férjem, őtől elváltam 6 évvel ezelőtt, és most van egy párkapcsolatom.
1: Jó, hát örülök neki, az ember társas lény, úgyhogy ez nagyon helyes, hogy van. Hát fiatal vagy, végre viccel. De azt kérdezem tőled, mert a személyiségedben mondom, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, akkor azt mondom, hogy egy szuper együttműködő, alkalmazkodó, nagyon-nagyon jó csapatember vagy. Ugyanakkor, ha bár van itt is... Van itt is kreativitás ebben a 38-12-es számban. Pont a múltkor csináltam egy videót erről, a Nikola Teslának is ez a névszáma. Az enyémről nem is beszélve, hogy az Zero nélkül nevem is. Ez bonyolítja a dolgot. De ugyan nekem tessék?
2: Ugyanez a tiéd is.
1: Igen, az Zero nélkül nevem, egy az egyben ugyanez. A 38-asra gondolok, a magánzók értéke nem az, hál' Istennek, meg a másállandók értéke sem, de Nikola Tesláéval azonos a nevem, csak ott is az ő magánzóinak az értéke, az én másállandóim értéke is fordítva az egész, de 38-asban az tökéletesek vagyunk. És azt mondanám neked, hogy mondom, látok itt ambíciókat, de a nevedben meg nem látom azt a fajta önmegvalósítást, önérvényesítést, hogy neked olyan nagyon nagy motivációd lenne az ügyben, hogy te vezetővé váljál, és te irányítsál másokat.
2: Hát igazából én megpróbálok mindenkihez alkalmazkodni, egyébként egyénileg dolgozom, tehát hogy nem függök senkitől.
1: Na hát ez az. Ez jó hír is, mert az alapszámaid alapján, mondom, itt van kreativitás, neked vannak ötleteid, megteszel mindent, hogy elérd a céljaidat, és megvan benned még a hit, még optimizmus is van benned, mert az ötös szám a személyiség típusod, és ötös gyerekkorod van, a májusi születési hónap, 2 ötösöd is van, hogy azért mégiscsak hoz egyfajta hitet is, optimizmust, hogy igen, azért te is meg tudsz csinálni dolgokat, és ha teszel is ezekért a dolgokért, akkor ezek meg tudnak valósulni. De közben időnek mindig el kell dönteni, hogy a család vagy a párkapcsolat, és te biztos vagyok benne, hogy a család mellett döntöttél, igaz? Annak idején.
2: Igen, így van.
1: Aztán azt kérdezem tőled, hogy ugye, hát minden párkapcsolat jó szándékkal indul, meg szerelem, meg őrület, aztán ugye a hétköznapok jönnek, és egyszer csak valahogy nem úgy működik a dolog. Nálatok hosszú éveken át valahogy esetleg úgy alakultak a dolgok, hogy elváltál a férjedtől. Mert ugyanis ebben a 20-as belsőjében ez a magánzók értéke ebben benne van, és a 9-es a másállandók, hogy nagyon aranyos vagy, nagyon kedves vagy, nagyon segítőkész vagy, de mint mondtam, ez nem az egóról szól, hanem az ellenkezőjéről, mert ha túl kedves vagy, túl aranyos vagy, akkor ez már az önfaladásról kell beszélnünk egy kicsikét.
2: Pontosan, igen. És mivel ott van, gondolom, a párod, vagy a feleséged, az asztrológus, hogy ő pontosan látja, hogy halak oldan van, illetve rák a szendensem. Nem nagyon tudok másképp működni, mint így.
1: Hát de kedves Csilla, az élet hosszú, és az élet célja a változás, hogy ne úgy halljunk meg, hogy megszülettünk, és tanuljunk abból, ami velünk történik. Mm. Egyébként nagyon sokszor a nevünkben egyébként, szoktam is mondani, hogy nagyon sokszor a nevünk valamelyik energiája megegyezik az asszendenssel. Neked milyen érdekes, hogy halakholdad van, uralkodó bolygója, ugye a Jupiter mellett a Neptunusz, ami a 9-es szám, ami a külső éned a nevedben, de ez a holdad, viszont 2-es a névszámod, és a 2-es szám pedig is megegyezik. A második helyen van a teljes névszámunk, ami a te esetedben 2-es, ez a hold száma a 2-es, ami megegyezik a te asszendenseddel. És megegyezik a belső éneddel is, úgyhogy mondom, szuper aranyos vagy, gondoskodó.
2: Akkor önazonos vagyok tulajdonképpen, nem?
1: Igen, de azt kell mondanom neked, mert ugye abban megegyeztünk, hogy elindul, hogy az önfeladás lehetősége is benne van a személyiségedben, mert túl aranyos vagy túl kedves, és nem tudsz határszabni azoknak a folyamatoknak, vagy nem tudtál, amikor mondjuk azt kellett volna, hogy álljon meg a menet, eddig megy, és tovább már nem megy, mert akkor én már nem érzem jól magam, és áldozatnak érzem magam.
2: Volt arra példa, az volt 6 évvel ezelőtt, amikor meghoztam a döntést, és, és a vállásra került a sor.
1: Hát jó időben hoztad, mert most 7-es éved van, és 7-ből 6-ot, ha kivonunk, akkor 1-es számú személyes éved volt, amikor szó szerint új életet kezdtél.
2: Így van, igen. Hát, most esetleg a jelen helyzetről tudsz mondani nekem valamit? Tehát, hogy most milyen évben vagyok, mi az, ami fókuszba kell, hogy legyen?
1: Természetesen, hát a 7-es év az a Szaturnusz bolygó 7-es év.
2: Szuper.
1: Bocsánat. Figyelj. Hát még májusig még van idő sok, de azt mondom, hogy ez arra való, ez hogy mondjam neked, ez az önvizsgálatnak az ideje, és végül is milyen érdekes, hogy azért csak fölhívtál, meg írtál ide.
2: Igen.
1: Mert az önelemzésnek van itt az ideje, hogy hol tartok az életemben, milyen céljaim vannak, és a Szaturnusz maga nem csak a szűkítés, a keretek, a korlátok, az összefogottság, sok analógiája van. Bocsánat, valami van a torkomania. Hanem a cél analógiája is a Szaturnusz, és azt jelenti, hogy hosszú távú célokat, terveket kell készíteni ilyenkor. Erre alkalmas ez az idő, és hogy mondom, hogy hol tartasz az életedben. Át kell gondolni mindent, és meg kell hozni azokat a döntéseket, amikben változtatni kell esetleg, ha úgy érzed. Úgyhogy ráadásul itt nézem a szűkebb intervallumokat, és itt most egy ilyen kimondottan ilyen szerelmes időszakodban vagy. Hát majd leszel inkább, mert ugye a bikával szemben van a Skorpió jegy, a Skorpiótól kezdve, tehát november, október 19-től, igen, vagy valahogy így mindegy a lényeg, hogy a Skorpió időszakában itt egy nagyon komoly ilyen, valami új lehetőséget is látok a te személyes életedben, és akár lehet, hogy ez a párkapcsolat megerősödik, ha jól működik.
2: Hát legyen így.
1: És utána pedig, ugye tavasszal pedig, ugye a március, április, május 19-ig tartó időszakodban, születésnapodig itt pedig itt valamilyen tanulás a karrier érdekében. Tehát új ismeretek megismerése, amit ha megtanulsz, akkor te leszel általa értékesebb. Tehát hoz valamit az élet.
2: Természetgyógyászat, igen.
1: Na, úgyhogy azért mondom, hogy ilyen, mert ilyenkor az ember nyitott ezekre a dolgokra. Ráadásul a 7-es száma, a Szaturnusz a maga a karma, a korlát, a feladat, tehát a 7-es év nem egy pénzes szám egyébként a 7-es év. Maximum annyi van a 7-es évben, hogy tényleg is működik is, de ne erre számítsunk, hogy váratlan pénzt kaphat az ember olyan pénzt, amiért nem dolgoztunk meg. A 7-es évben jöhet ilyen pénz, de igazából ez nem nincs anyagi rezgése, hanem azt jelenti, hogy a természet erői azt mutatják, hogy valamilyen területen, vagy több helyen is korlátokat kell megélnünk. Tehát ilyenkor a tudatos áldozathozatalra kell késznek lennünk. Ez például alkalmas a fogyókúrára például, vagy valamilyen áldozatot hozni valamilyen jó cél érdekében. És a sors ezt mutatja is neked, kedves Csilla, hogy mi az a terület, amit te úgy látsz már, hogy ez nehéz például.
2: Hogy mi ez a terület?
1: Hát, hogy milyen területen kell most nehézségekkel megbajlódnod?
2: Ezt a kérdést tettem fel, hogy párkapcsolat és a gyerekeim, itt a kettő konfrontációjával.
1: Hogy tehát a gyerekek nem fogadják el az új párodat?
2: Nem feltétlenül, igen.
1: Hát van ilyen, és már nagyok a gyerekek?
2: Hát a legkisebb 17.
1: Hát akkor már nagyok, de hát figyelj, mindenkinek van egy megélése, és hát ahogy ti, és mikor váltál el? Mit mondtál? 6 évvel ezelőtt az 1-es évedben, igen. Hát figyelj, de, és ez az első komoly kapcsolatod?
2: Igen.
1: Azóta? És a gyerek látod, tudod mi? Az a baj, hogy annyira aranyos vagy, és a gyerekeket hozzászoktattad, hogy csak ők az elsők, és ők számú a minden. És ezt megszokták, és az a baj, hogy eznek már elvárások az ő részükről, és borzasztó rosszul illik meg, hogy valaki belépett a te életedbe, ami őket is zavarja, mert már nem ők kapnak, már annyi nem kapnak, úgy élik meg, hogy nem kapnak annyi gondoskodást, odafigyelést, bármilyen segítséget tőled.
2: És mi erre a megoldás?
1: Az, hogy a te életed, a te sorsod, a gyerekeid pedig azért már tényleg felnőtt embereknek mondhatóak már, ha 17 éves a legfiatalabb, akkor nekik ezt el kell fogadniuk. És megint csak az van, hogy meg kell tanulnod nemet mondani, mert ebből sok problémád lehetett annak idején, mert túl rendes vagy. Jó, tehát én azt szoktam mondani, hogy a saját tapasztalatom, sőt ide van leírva, hogy egyébként meg kell tanulni nemet mondani, soha ne gondolja arra, ide ebben a könyvben le vannak írva az élettapasztalataim is, meg sok hasznos információ. Soha ne gondolj arra, hogy most éppen a gyerekeid mit fognak gondolni rólad, hogy most éppen nem, neked nem tetszik az, nekik nem tetszik az, hogy neked van valaki, aki fontos a te életedben. Hát jogod van hozzá, bocs, hát 79-ben születtél, hát nem, nőként miért ne élhetnéd az életed? A szabad életed, a szabad döntésed, a döntéseidet te hozod, és te így döntöttél, és én azt mondom, hogy jól döntöttél a gyerekeiddel, pedig valahogy ezt tudasd velük, hogy ők inkább foglalkozzanak a saját életükkel, a saját sorsukkal, és ők vállaljanak felelősséget a saját életükért, de ne akarjanak rajtad uralkodni, és engedjék már meg neked, hogy azért mégiscsak a magánéletedet élhesd, mert az ember, ha egyedül van, akkor magányosnak hív, azt magányossának hívják.
2: Igen.
1: Hogy értesd meg velük, és legyen benne a hited az, hogy ez a helyes döntés. Hogy én szeretlek benne, nyilván te őket szereted a legjobban, ez nem kérdés, de hogy neked van most már időd, és van nyitott vagy arra, hál' Istennek 6 év után, hogy valakivel megozza az érzéseidet, az idődet, meg mindent, ami, hogyha van egy arra alkalmas férfi az életedben. És ezt nekik mondd neki, hogy fogadják ezt el, mert nincs más lehetőségük. Neked jogod van az, hogy a saját önálló életedet éld. És te erről nagyon sokszor lemondtál, és nagyon sok áldozatot hoztál, főleg a gyerekeid miatt természetesen. Szerintem sokkal tovább benne maradtál ebben a házasságban a gyerekek miatt, mint ahogy kellett volna.
2: Jól látod, igen.
1: Úgyhogy légy szíves, kedves Csilla, ezt lépjél túl ezen, mert hogyha hagyod, hogy mások uralkodjanak rajtad érzelmileg, akkor ebből nem jössz ki jól. A gyerekek pedig nagyobb bőven meg kell, hogy értsék, okos, intelligens gyerekeid vannak, hogy anyának joga van az önálló magánéletéhez. Tetszik tudni. És jogod van arra, hogy boldog legyél még valakivel, könyörgöm. Ha már az ő apjukkal nem tudtál az lenni.
2: Legyen így.
1: Ezt kívánom neked is, hogy legyen így.
2: Köszönöm.
1: Jó, köszönöm, hogy hívtál, sok sikert kívánok neked.
2: És köszönöm.
1: Szia, minden jó. Szia. Na, kedves barátaim. Hát halad az idő, de mint látjuk, működik a telefon. Várjál, most csak el ne roncsak valamit. Most ide kapcsolok, nem ide kapcsolok, hanem ide kapcsolok ide. És akkor itt látom, hogy itt, mik vannak itt az üzenőfalon, és mondom, a telefonszámunk működik, úgyhogy hívjatok még egy elemzésre, biztosan van lehetőség. Ha pedig nincs hívás, akkor pedig Szilágyi Rita. Itt van, hogy Szilágyi kötőjel K, és van egy 8-as, nem tudom, az mit szimbolizál, vagy egy ilyen és, endet jelent, és tévetű. Jó, szép estét, szeretnék rákérdezni a párkapcsolatra, és hogy milyen munka lenne számomra ideális. Én szerintem a Szilágyi Rita név elfogadható, úgyhogy be is írom. És születél 97-ben egy fiatal hölgy, 8. hó 13 az Olaszály hegyében. Szilágyi Rita, már is megcsinálom a képet egy gyorsan. Azt mondja, hogy inkább beírom, mint hogy másolgassak. Nem hosszú ez a név, úgyhogy igen, 1900, mit írtunk, 90-ben, ja Istenem, nem kapodunk, nem sietünk, bocsánat, 97, 8. hó, 08-13, 1997, 08-13, már mondom is nagyon magamnak, hogy 1997, 08-13, meg is vagyok vele, és itt van Rita képlete. De írjál ide Rita az üzenőfalra, hogyha valamit rossz, ha nem Szilágyi Rita vagy mégsem, akkor írjál ide nekem valamit, légy szíves, de azért néha tudok logikusan gondolkozni, és ebből az e-mail címből valahogy nekem ez jött ki. Igen, munka. A párkapcsolat és a munkára, igen, azt mondja, rendben, köszönöm a visszajelzést, párkapcsolatra, és milyen munka lenne számomra ideális. Na nézzük meg ezt a jó kis képletet. Kedves Rita, megint csak itt figyelj, megint szuper képleted van, nagyon erős képleted van, de megint csak pont az előbb beszéltünk arról, hogy van-e Szilágyi Rita, bocsánat, ki kell javítanom, lemaradt egy I betű a Szilágyi névről. Az I betűnek 9-es az értéke, úgyhogy ez nem változik a teljes névszámot, csak a nem mindegy, hogy miből jön ki. Szilágyi Rita, bocsánat, már is kijavítottam. A Szilágyi név az rendes, az 40-es, 4-es, ha jól emlékszem, a Rita pedig 21, és ebből egy. Nem, akkor jön, nem, az egy másik név, amire gondoltam. Igen, a Rita. Megnézzük. De akkor is mondom, a magánzók értéke nem változott. Most jobb a helyzet valamivel, mert 29-11-2-esből jön ki a magánzók értéke. És ez megint csak az a Hold, ugye a kettes szám a Hold, és a 29-es szám is, a kettes a Hold, a 9-es a Neptunusz bolygó. Itt is az érzelmek tengere van a te tudatalattidban, a magánzók értéke a tudatalattinkat mutatja a numerológiában. De nézzük meg a személyiséged alapjait, ott viszont elég kemény dolgokat látok. 1997-08-13-ban, amiből van egy kőkemény négyesed a születésnapi számon, és ebből kijön egy 38, ugye 3-1-8-11, és egy meg egy kettes életfeladat számod, ami azt jelenti, hogy segítőnek születél, kedves Rita, és ez egy dupla karma, mert nőnek is születél, és ha meg tudsz barátkozni azzal a gondolattal, hát 97-ben születél, nem vagyok benne biztos, hogy azért mégiscsak a nő a Hold a párkapcsolatban, és a férfi a nap, neked pedig van egy oroszlán napod, ami azt jelenti, hogy neked olyan férfi, már felnőtt ember vagy nyilván, 29 éves vagy, ez pont a Szaturnusz első nagy visszatérése egyébként, a felnőtté válás igazi ideje, és van egy oroszlán napod, ami azt jelenti, hogy neked az apukád hozta az oroszlán napságot, az analógiát, és neked jár egy oroszlán típusú férfi, aki vezető, vállalkozó, ott ragyog a külvilágban, és ha te jó holdja leszel, akkor az a férfi még sikeresebb lesz általad. Mert ugye, ha jól éljük az életünket, és férfiként és nőként is azt tesszük bele a kapcsolatba, amit ugye sok ezer éve az emberek így tettek bele, csak most ugye kezd fölborulni minden, és akkor minden nőnek, akinek sikeres a férje, az a nő személyes sikere, kedves Rita. És én remélem, hogy ezt be tudod látni, vagy el tudom ültetni benned ezt a gondolatot, mert a születési számaid alapján elég kemény hölgynek gondolok. 4 darab egyesed van, van egy kőkemény 13-ai születésnapi számod, ami 4-es, és a 38-11-2-es az pedig nem nagyon látja be, hogy segítőnek született. A jó hírem az, hogy a magánzók értéke viszont 29-11-2-es mesterszám, ez viszont, mint mondtam, az érzelmek tenger, és ez megint csak, amit az előző ellenzésnél mondtam, Csilla esetében, hogy ez jó esélyt ad a párkapcsolatra. Igen ám, de akinek egyes a más a langzók értéke, az megint csak egy nagyon erős energia, hogy te belső indítatásból milyennek mutatod magad a külvilág felé. Vezetőnek, határozottnak. Jó napot kívánok, megjöttem, és most én mondom meg mindenkinek, hogy mi legyen. A kettő összege pedig 66, 29 meg 37, a betűk számértéke, ez már csak matematika. 66, ugye 6 meg 6, 12, 1 meg 2-es, 3-as, ez egy ugyanaz a névszám, mint ami az enyém egyébként, az éróval együtt. Ez azt jelenti, hogy a Merkur bolygó a teljes 3-as szám és a teljes névszámod, ami azt jelenti, hogy ez egy jó kifejező képességet jelent. Nekem is az a névváltozás, hogy fölvettem az éró nevet, ez nyitotta ki a kommunikáció kapuit, és csak úgy zárójelben mondom, hogy ezzel teljesítettem be a horoszkópomat is, de erre most nem akarok rátérni. A numerológia tanfolyamon is foglalkozunk alapasztrológiával egyébként. Az évinél meg aztán nagyon az asztrológia. Úgyhogy ez is a jó kifejező képességet jelenti, és a sorsod alakulásában is ez egy ilyen mozgalmas életet jelent. Sok utazás, mozgás, kapcsolatok lehetőségét és elismertséget, sikert, mert a hármas az egy jó kifejező képességet jelent. Viszont azt mondanám neked, kedves Rita, hogy azt kérdezed, hogy mi van a párkapcsolattal, és milyen munkára vagy alkalmas, milyen munkát szeretnél. Én mindjárt visszanézek azért, igen, milyen munka lenne számomra az ideális. Hát figyelj, az a helyzet, hogy a párkapcsolatról beszéljünk már valamit. Nagyon kemények a születési számaid, és mondom, egy 38-as nem biztos, hogy belátja, általában nem, hogy segítőnek született. De erről már beszéltem, tehát nagyon független számaid vannak, és a 13-ával, születésnapi számoddal, 13-as, 4-es, inkább így mondanám, mert a 4-es is fontos. Ez egy kemény szám, amivel nagyon anyagias szám, a páros számok eleve azok, ami azt jelenti, hogy egy nagyon határozott személyiség vagy, aki mindent megteszel azért, hogy bármilyen céljaid vannak, és a munkára is gondolok. A 4-es szám a logikai képességet jelent például. Tehát ezzel a képlettel mondjuk, mert van 4-esed, lehetnél egy, az anyagi világban is lehetnél ezzel egy jó közgazdász például, vagy mondom, ha tanulsz, akkor magas szintű szellemi munka. Tehát ahol racionálisan kell gondolkozni. A születésnap számunk mutatja a foglalkozást is egyébként szó szerint, hogy mire vagyunk alkalmasak. Tehát ez nagyon jó logikai képességgel rendelkezel, megvalósító erővel, tetrekészséggel, és mész előre keményen, hogy mindent elér, amit kitűztél magadnak. És ehhez pedig a névszámod, ezt a kettőt a névszámmal vetjük össze az elemzés során, ez pedig a jó kifejező képességet jelenti a 3-as névszám, amiről beszéltem. Tehát te nagyon jól tudnál tanítani is ezzel, tudás közvetítése, vagy akár szórakoztatás is lehetne ezzel, tehát, vagy ha kettőt jól csinálod, hogy úgy tanítasz, hogy közben azért szórakoztatva, és akkor még jobb az eredmény ennek. Tehát azt mondom, hogy a külvilágban, ha te tanítasz is, tanári pályát is jó, abszolút alkalmasnak tartom számodra,
3: akkor azt mondom, hogy, hogy az anyagi világban te nagyon jó vagy, és hát de ránézek a nevedre, a belső énedre, ott egy nagyfokú érzékenységet is látok, kedvesítő, és maradjon köztünk, ott látom az egyetlen bizonytalanságot a személyiségedben, és van még egy bizonytalanság, hogy nincs ötösöd. Még a betűk számértékében sincsen ötös értékű betű, és ezek problémát jelentenek, ezek az E betű, az N betű és a W, és az alapszámaidból is hiányzik az ötös, ami problémát jelent. Ez például az igazi önbizalomnak a problémáját jelenti, az ötös szám hiánya, a középpontja a személyiségünknek, a numeroszkópnak is, mint látható. Te keményen teszed a dolgot, de az igazi önbizalom, most magunk között mondom csak a dolgot, ez egy kicsit alul működik. És ha ez alul működik, akkor a te vágyaid nem tudnak olyan szinten megvalósulni, mint hogyha lenne önbizalmad, lenne ötösöd a képletedben. Egy darab, mondom, ötös értékű betű sincs, közben a magánzók értékében, amit mondtam, hogy pozitív olyan szempontból, hogy jó esélyt ad a párkapcsolat szempontjából, de a képleted többi eleme nekem nem ezt erősíti. Nyolcas, a gyerekkori számunk a numerológiában a születés hónapja. A nyolcas gyerekkor az egyik legkeményebb gyerekkor, nyolcas szám a Mars bolygó, ami azt jelenti, hogy már gyerekkorban megtanultad azt, hogy küzdeni kell az életben, harcolni kell, és egy nagyon jó képességgel rendelkezel az életben való helytálláshoz, meg tudod védeni magad, és azért mondom, aki 13-án születik, az egy kemény karrier számát. A Hobo is február 13-án született, a kiváló énekesünk, és azért a Hobo nem egy gyenge fazon azért. Úgyhogy, de mondhatnék még sok más példát is, hogy ez egy kemény karrier számnak gondolom én, ez a numerológia tapasztalata, és az enyém is, úgyhogy ilyen szempontból nem féltelek téged, de ilyen szempontból viszont, ha túl kemény vagy, akkor mi van a párkapcsolattal, kedves Rita? Tehát ezt gondolod át. Mert nem mindegy, hogy egy nőnek mindig el kell dönteni, hogy a karrier vagy a párkapcsolat. A kettő együtt nem nagyon tud működni, mert ha te elszállsz a karrierben, és sikeres vagy, akkor egy férfi ezzel nem nagyon tud mit kezdeni. Ha csak nem találkozol egy olyan férfival, aki legalább ott tart az életében, ahol elvárható, és te tartasz például, és egy olyan férfi, akire tényleg föl tudsz nézni a szó legjobb értelmében minden területen, akkor annak esetleg el tudod fogadni az akaratát. Közben meg te is, neked is van egód, hát négy darab egyes van a számaidban. És azzal kezdtem mondom, hogy ez is mester szám a 38-ból, a 11-es, egy 38-as, pont most csináltam egy videót nemrégen erről. Nem látja be, hogy segítőnek született. Úgyhogy engedd meg, hogy tudatosítsam veled, hogy nőnek születtél, ezzel kezdtem, hogy kettes az életfeladat számod, a sors misszió számod, és mondom, ezt ha összenézzük a magánzók értékével egy elemzés során, a tanfolyamon sokat elemzünk, a gyakorlatban lehet megtanulni igazából a numerológiát, akkor ez egy jó esély arra, hogy ott a belső életben van jó esély a kapcsolatra, a párkapcsolatra, csak hát kérdés, hogy a képletet többi eleme mennyi lehetőséget ad ez ügyben. Még jó, hogy 66-os a névszámod, mert nincs az alapszámaidban 6-os sem, ami azt jelenti, hogy ez a család, a szeretet, a boldogság száma, és a 66-os névszámban a 6-os duplán benne van, és ugye a két együtt számokat úgy értelmezzük, hogy 60-tól 69-ig a Vénusz, a 6-os a fontos. A 66-os szám egyébként, csak úgy mondom, ez is egy ilyen különleges energia, mert mondhatnánk ugye a fekete mágia száma is, mint tudjuk, ugye a 3-6-os a sátán száma, a 6-6-os a fekete mágia száma, tehát ebben van egyfajta vonzerő is, meg szexualitás, meg kibillent esetben a döntő hatalom, a földi uralkodás a döntő hatalom, de én nagyon jó szándékú embernek tartalak téged, magamat is annak tartom, úgyhogy ezt az energiát meg kell tanulni jól kezelni, de van benned vonzerő is, kedves Rita. És fontos a család, ez a család, a szeretet, a boldogság száma a 6-os. Én azt kívánom neked, hogy legyél nagyon-nagyon boldog, de azért nem könnyű neked a párkapcsolat, mert neked is vannak saját ambícióid, elképzeléseid, jogod van hozzá természetesen, és jogod van ahhoz, hogy nyilván a munka az életünk nagy részét kitölti, nagyon fontos része az életünknek, hogy abban is sikeres legyél, és persze, hogy lehetnek ambícióid, semmi gond nincs ezzel. Csak mondom, döntsd el, hogy mi a fontos, és ha ezt életednek abban az időszakában leszel majd, amikor jó esély lesz a párkapcsolatra, 4-es éved van, most is jó esélyed lehet egyébként. Itt látom a szűkebb összefüggéseket, a 4-es számú személyes éved van. Mondom is, hogy akik augusztus hónapban 4-én, 13-án, 22-én és 31-én születtek, hát a 4-es szám, mint tudjuk, nem a legkönnyebb, a 4-es év nem a legkönnyebb személyes évünk közé tartozik, de ezen belül engedd meg, hogy optimista, mondjam azt, hogy optimista legyél először is. Ha 4-es személyes évet, ezt hozzáadom a 2-es sors misszió számod, akkor 6-ossal színezett, ami a párkapcsolatnak jó esélyt ad, mert azt is kérdezted. És itt nagyon jó esély van arra, hogy itt nézem a rövidebb ciklusaid, három hónapos ciklusokat, hogy itt majd jön neked egy szerelem a vízöntő naptól kezdve, itt nagyon jó esély, meg korábban is, nagyon jó esélyeid lesznek a négyes éven, sőt, eszembe jut, hoppá, nekem is pont például a négyes éven volt, mikor elvettem a feleségem született, Simonyi Éva született asztrológus például, tehát nincs kizárva, sőt, itt van leírva a könyvben, hogy a négyes és a kettes és a négyes évben kötött kapcsolatok nehézséggel terheltek. Nekünk is volt nehézségünk, hát az életben van mindig nehézség, de hangsúlyozom, mindent megoldható. Tehát semmitől nem kell félni. Jó, ha tudjuk, hogy életünknek mely szakaszában van, úgyhogy engedd meg, hogy azt mondjam, hogy még a párkapcsolata is nagyon jó esélyed van, de két év múlva jön neked majd a hát itt jövőre már gyereket is szülhetnél egyébként, itt nagyon erős jelzések vannak az ügyben is, például, ha jön egy kapcsolat, az kéne egy férfi. És az ötös évedben, és 2028-ban, augusztustól kezdődő születésnapotól, pedig jön a hatos éved, amikor aztán tényleg tudja, hogy jön egy nagyon-nagyon komoly, szenvedélyes párkapcsolat, és boldogság és rock'n'roll. De ehhez neked el kell dönteni, kedves Rita, és ezzel zárám soraimat, hogy mennyire fontos neked a karrier. Minden rosszban van valami jó. Mondtam neked, hogy az önbizalom, az igazi önbizalom, az az ötös szám hiánya. Ez egy kicsit visszafogja a te hitedet abban, hogy te annyira törtető karrierista legyél. Közben van benned energia, tehát tetrekészséggel semmi probléma nincs, meg van lendületed is hozzá. Ha minden igaz, bakholdad van, itt van egy algoritmus. Hát a bakhold az mit jelent? Az, hogy a Szaturnusz jegyében van a te holdad. Az is egy kemény, céltudatos hold. A bakholdűnő az nagyon erős tud lenni. Te mondom, el kell dönteni, hogy mik a te céljaid. És hát ráadásul az érzelmek kimutatása most jut eszembe, mert egy bakhold

Minden rosszban van valami jó, tehát ez ad esélyt arra, és a nevedben a magánzóid értéke pedig különösen jó esélyt ad, mint az előbbi beszélgetésünkben Csillával. Korábban beszéltünk arról, hogy a kettes belsőjén az a hold maga, a befogadás, a jó szándékot jelenti, az együttműködés jelenti. Úgyhogy, de neked ezt mindenképpen el kell dönteni, mert vannak itt ambíciók bőven. Úgyhogy kedves Rita, sok sikert kívánok a helyes döntéshez, és hát az ember társas lény, ebben a világban így vagyunk kitalálva. Úgyhogy, és még, mondok még valamit, így zárám soraimat. 8 meg 4, ha összeadjuk az augusztus 13-ából 4-es kapunk, augusztusban születtél, 8. hó, 8 meg 4, 12-es és 3-as. A névszámod 3-as, és 2-es a sorsmisszió számod, ebből pedig 5-ös kapunk, 3 meg 2, 5. Ez mindenkét összefüggés a problémát jelenti, hogy a mindennapokban mi az, ami megoldandó probléma kell, hogy legyen. Én pedig azt mondom, hogy a 3-as mindenképpen a kommunikációt jelenti, hogy hogyan kommunikálsz, felé vagy. Halló, most megjöttünk. Valami kis zárlat lehetett, vagy kis kontakthiba lehetett itt a mikrofonomban. Úgyhogy azt mondom így, kedves Rita, hogy a 3-as a kommunikációdat jelenti, és a születési dátumon szám alapján pedig lehet, hogy sokkal határozottabban kommunikálsz, ami esetleg másodnak sok lehet mégis, csak ha te éled az oroszlán napot, akkor rólad szól a történet, hogy én vagyok, ugye büszke, felsőbbrendű, egocentrikus az oroszlánság, ugye téged kell tisztelni, csodálni, ha neked ez a fontos, akkor a kommunikációban, ha ez megjelenik, akkor lehet, hogy ez másodnak, meg egy férfinak sok lehet. Az 5-ös szám pedig az igazi önbizalom, másik összefüggés, a 3-as névszámod és a 2-es sorsmisszió számod pedig, az 5-ös az igazi önbizalmat, amiről már beszéltem. Elő kell hívni azt az energiát, és akkor sokkal kerekebb lesz a világ, és én azt mondom, hogy akkor sokkal könnyebben is meg tudod hozni majd azokat a döntéseket, hogy azt a választ, mert neked egy választásod kell arra, hogy valóban mi a fontos, és remélem, hogy jó döntést fogsz hozni, hiszen 97-ben születtél, egy fiatal hölgy vagy. És nem azt kell csinálni, amit tudunk, ezt mondanám végezetül, hanem amit nem tudunk. Neked vannak ambícióid a karriert illetően, de amit nem tudsz, a nehezebb dolog az a valóban a párkapcsolat megvalósítása, hiszen a kérdésedben is ez benne van, tehát ezen a területen valószínűleg ott még nem úgy működnek a dolgok, ahogy igen. Azt kérdezze Szilárd, hogy írta, ja igen, az Rita írt, azt mondja, rendben, azt írja a Rita, itt az üzenőfalra visszakapcsoltam, köszönöm szépen, nagyon igaz volt minden. Hát kedves Rita, köszönöm szépen, örülök, ha segíthettem, úgyhogy, de mondom, jó esélyed van a párkapcsolatra, csak ehhez egy kicsit át kéne alakulni, és az érzelmeket meg kéne tanulni jobban kimutatni. Mert mondom, valószínűleg itt van ez az algoritmus, és a születési számaid, a 13-as, 4-es születésnapi számod, az nem az érzelmekről szól, az maga a kőkemény racionalitás. Tetszik tudni? A sok darab, sok egyes a képletedben, meg az egóról szól, az egyes szám, a napszáma, megint csak a tudatos énünk. Tehát itt az érzelmeidet meg kell tanulni jobban kimutatni, és akkor sokkal jobb lesz az esély arra, hogy akkor, ha odafigyelsz egy arra érdemes fiatal emberre, aki jön az életedbe majd, akkor az úgy érzi, hogy ha te mellette vagy, akkor tőled energiát kap. És ez nem azt jelenti, hogy mondj le az egódról, Isten ments, hogy erről beszéljek. Csak ezek két ember között minden energia, mint tudjuk. Hát ha ránézünk valakit, találkozunk valaki, és azt mondjuk, hogy Úristen, de jó, hogy nem fogok vele soha többet találkozni, mert nagyon rossz érzésünk van. Vagy ha találkozunk valakivel, és akár baráti, jó, kellemes érzéseink vannak vele kapcsolatban, akkor lehet abból bármi barátság, vagy szerelem, Isten, vagy Isten, mondjuk. Jó, köszönöm Rita a visszajelzést. Kedves barátaim, köszönöm a figyelmeteket is egyúttal. Úgyhogy mit akarok mondani? Hát vége van a műsoridőnknek. Hát nagyon elszaladt az idő, de hát én szeretem ezt az egy órát, úgyhogy köszönöm az érdeklődést is. Azt hiszem, hogy minden rendben van itt. Megbeszéltünk mindent. Jó, köszönöm szépen. Legközelebb pedig a jövő héten, azt írja Kelemen Margit. Kedves Zéro, ma is jó volt tanulni tőled, mindig van hová fejlődnöm, köszönöm, nagyon kedves tanítványom, aki tényleg nagyon jól használja a numerológiát. Hát igen, itt lehet tapasztalatokat szerezni, és sok tanítványom is tudom, hogy nézi az adást, mert a gyakorlatban lehet megtanulni a numerológiát, de mint látjátok, meg lehet tanulni. 4+2 hónapos a numerológia tanfolyam, és tényleg azért gyakorolunk a tanfolyamon is, a második hónaptól kezdve kezdünk elemezni, mert egy bizonyos gyakorlat után
egy-két hónap után már lesz annyi tananyag a fejedben, hogy ránézel egy ilyen képet, és neked is lesznek hasonló gondolataid, hogy miről kell beszélni egy képlet.

0: aztán milyen jó dolgok vannak benne, és milyen probléma lehet az illető személyiségével kapcsolatban. Na, azt mondom, hogy az élet egy lehetőség, nem könnyű, de megoldható. Ugye a párkapcsolat is egy lehetőség, az sem könnyű, de megoldható. Erre is tudok példákat mondani, akár a saját életemet is, és az önismeret pedig egy olyan lehetőség, amivel rengeteg csalódást, keserűséget, bánatot, és ami a legfontosabb, rengeteg időt lehet megspórolni. Úgyhogy mondanám azt, hogy még a numerológia tanfolyamra még be lehet csatlakozni, bármikor, nincs ezzel semmi probléma. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket még egyszer, jövő héten sok szeretettel várok benneteket, és várjál, megkeresem a főcím zenét, elindítom, hoppá. Árószínál? Igen, az árószínál. Elindítom. Tessék, hadd szóljon. Hadd szóljon. Szokás szerint. Csak ilyen
1: volt a Számmisztika Zero zene. Kiszultán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő hétfőn este. 20 órától.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
2: Egyszer fent, egyszer fent. Egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
2: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: nektarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.